mo tena enumre me se asem besi asem besi ni nyina ne eyo minu mienu enimu sem ni nyina ne se the black stars of Ghana the black stars of Ghana.